Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ rádió. Neked zenélünk. SuperDJRadio.hu. Love to hate me, yeah, I love that you hate me greatly.

Akkor irány a vizes doki! Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Sziasztok, szuperek! Én Gregosz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio. Super DJ Radio. Hungarian Web Radio Station.

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.hu

Touché.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod, műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod, így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről, a

0: Super DJ Radio.
1: A Super DJ Radio híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: Super DJ Rádió. Kattanj ránk!
1: Egy zene nekem.
2: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
3: Ez.

100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk. A legjobbak, a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

hanem akármit csinálok, nem tudom magamról levakarni. Jó, szép, kerek a feneke, szép a melle, de

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-2271-756. Super DJ Rádió. Kattanj ránk!

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-2271-756.
1: Szuk, szuk, szuper DJ rádió. Kattanj rá!

0: you feel the bass.
1: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.
2: Back to the old school.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

0: szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ rádió.
1: Dok,

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió.

the you.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Csak zene.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-2271-756. Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangolatú zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.
1: Super DJ Rádió, zenében a legjobb!

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.
1: Hungarian Web Radio Station.
2: Super DJ Radio.

Fouché.

0: Super DJ Rádió. Kattanj ránk! Kattanj ránk!
1: Atlantis.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez
3: a Super DJ Rádió.
4: Super DJ Rádió. Kattanj ránk!

0: Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.
1: Ez még mindig a Szuper DJ. Flip the script is in the house, come on, flip the script is in the house, yeah, flip the script.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Feel the vibe! Super DJ Rádió.

Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió. Hey!

This is an announcement. Please refrain from not smoking.

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Super DJ Rádió. Kattanj ránk! Kattanj ránk! I see the sun.

Hol volt, hol nem volt. Élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából talán egymásra találtak ők egy varázslatos éjszakán. S mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy hírlik, előre megírták.

0: én.
1: Véletlenek nem léteznek, csodák pedig vannak, boldogan élnek, míg meg nem halnak.
2: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió, neked zenélünk.
3: Hát csodálatosan szép délutánt kívánok minden kedves Super DJ Rádió hallgatónak. Én Kukori bácsi volnék, aki csűri csavarja néktek a hangjegyeket és stílusokat minimum 19 óráig. Szeretettel köszöntök mindenkit határon, innen, határon túl. Ott is, ahol a kis kult, a parkunk malasztúr, érezzétek jól magatokat, kellemes fülelést. Hát végre a megszokott helyemről sikerül az abrakadabra. Hát igen. Hát nagyon szépen köszönöm, kedves hallgatók, azt a szuper feltöltődést, ami a hétvégén történt általatok. Hát fantasztikusan jó buli volt, aki lemaradt, az kimaradt, sajnos, de jövőre bepótolhatjátok, kedves hallgatóim. Nagyon jól éreztük magunkat, és hát persze bízom benne, hogy a kedves szuperek is nagyon jól érezték magukat. De nem pompok tovább, jöjjön a Gazebo és az I Like Chopin!

Hát valami szuper érzés volt megismerkedni a kedves hallgatókkal. Hát kívánok mindenkinek ilyen nagy élményt, mint nekem volt. Köszönöm néktek, hogy ott voltatok, és bízom benne, hogy ott is sikerült szórakoznatok. Hát volt minden mi szem és fül ingere, és persze szájingere is, meg kaja is jó volt. Hát igen, igen. És itt vannak velünk a Viberesek, itt van kedves Encsike, aki a buliról lemaradt. Hajli hó, szia Kukori bácsi, sziasztok szuperek Encsike, lihegve ugyan, de melbedobással megérkezett. Köszönjük szépen! Gyönyörű szép délutánt kívánunk neked és minden kedves szuper DJ rádió hallgatónak, kellemes zenehallgatást, lazulást, csillezést kívánok mindenkinek, neked pedig szuper jó adít, puszcsika Encsike, majd fejts ki nekem bővebben, mi ez a csillezés, köszönöm szépen, kedves Encsike, és itt van a kedves Izsa család is, csodás délutánt kívánunk neked, kedves Kukori bácsi Erdélyből, Erdő Szent Györgyből, örülünk neked, hogy újra itt vagy, a Dizsa család jelen, már váltunk, csodás szép délutánt kívánunk mindenkinek, hát köszönöm szépen. És itt van Csillagottó is, figyelek ám, hát figyeljél, kedves DJ Obi, érezd jó magadat. Itt van kedves Mazsi is, szia Kukori bácsi, jó adást és sok fület kívánok néked. Imádom a barát fülét, köszönöm szépen. És hát itt van kedves Mihalovics József. Szia Gábor, mi is örülünk a személyes Talinak. Hát én nagyon örülök, hogy megismerhettelek titeket személyesen, és persze mindenkit, kedves párodat, nagy-nagy szeretettel köszöntöm, remélem hallgat, és hát itt van velünk Kokó Kovács László, ahol Kukori bátor ad neki a gút, az indulás. Holnap már a művészetek völgyén fogom hallgatni a Super DJ rádiót. Hát kívánok neked nagyon jó szórakozást ott is, érezd nagyon jól magadat, és hallgass a Super DJ rádiót. És már is jön egy elmaradt dolog, amit személy szerint a hibámnak tekintem, mert hát hol voltunk a hétvégén? Hát a reptéren. És mi maradt ki az repertoárból? Hát a reptér. Jöjjönök oda, Gyuri bácsi!

0: Gold zenék a legjobbából. A Remixer stúdiójából.
1: Ez a földes hengő földje, állandó lakója nincs.
2: És már is megérkezett a Viberre kedves Bazsi. Szia Kukori bácsi, jó hallani a hangod újra, üdv Bazsi. A tisztelettel köszöntöm, és hát most már ki van írva a név? Valami oktán fogva, de nem baj, hurrá, is jó. Az aláírást intézem, hát nagyon-nagyon szépen megköszönöm, ha sikerül. Köszönöm nagyon-nagyon, és kellemes fülelést kívánok. Hát Mihalovics József már megy pecázni a pancsiba. Kellemes hűsölést mindenkinek, és jó fülelést!

hát a Viberen egy kedves ismeretlen írt, a szia Kukori bácsi, még 20 kilométerre is otthon vagyok, csak megálltam tankolni. Hát kedves egészségedre, és sima aszfaltot kívánok, vigyázz magadra. Mindenkit hazavárnak.

Hát igen, igen, Kukori bácsi már azt is megtudta, hogy mi az a csillezés. A magyar szlengben azt jelenti, hogy lazít, pihen, kikapcsolódik, nyugodtan tölti az időt, mint például itt velem írja nekünk Encsike. Hát köszönöm szépen a kiigazítást, elnézést a tudatlanságomért, de én még ezt nem tudtam. Köszönöm szépen!

0: Kovács.
1: Igen, igen, kedves Kovács Kokó, hát a kedves kollégák bevittek a zöld erdőbe, és olyanon kellett játszanom, mint ami hasonlóképpen van nálad. De hát talán sikerült egy picikét az alatt, a röpke idő alatt valamit sajátítanom, de hát inkább felejtsük el, jó? Maradjunk a régi bevált technikánál, és mindjárt következik DJ Ilham, itt a Super DJ Rádióban.

Szeretettel köszöntöm el kedves barátomat, Robit, üdvözöllek Robikám, és Hugicámat, remélem már gyógyulgatsz, kedves, és hát kedves öcsi, azaz Kruppel Józsefát, néked is jó fülelést kívánok, érezzétek jól magatokat, és még egyszer kedves hallgatók, elnézést kérek a hétvégéért, mert hát azért nem tudtam azokat is azt leadni néktek, amit szerettem volna, de hát ez a technika miatt volt, mert én technikátlan vagyok. De azért köszönöm, hogy itt vagytok velem, és kellemes fülelés mindenkinek.

0: Ez nagyon kemény lesz.
1: Igen, ők pedig Már Varga Feri és Balázsi Betty egy bolond százat csinál, hát bizony.

Igen, igen, Bazsi, mondta a kedves barátom, hogy meg fogja látogatni a 9 lyukú hidat, tehát egyszerre 9 lyuk. És már is megyünk tovább a Gombi Dance Banddel, szóljon a My Bonnie!

És hát a Viberre megérkezett kedves Vendel Zsolt is. Szia Kukori, kellemes délutánt kívánok neked. Erikának üzenem, hogy nem sokára otthon leszek. Hát köszönöm szépen, aranyos vagy. Erika, mindjárt otthon van, Zsolt.

Nehogy minden Erika jelentkezzen, ezért bejelentem, hogy Bálint Erikának üzente kedves Vendel Zsolt, hogy mindjárt otthon vagyok, anya.

Kedves Bazsikám, nem tudom, mint nevetsz annyira, de gondolom. Szegény kollégámat, akit úgy hívnak, hogy DJ Simon, most szerencsétlenül kering a levegőbe odafönt a szárnyas repülőgépen, mert hát ki tudja, mikor még, mikor ér haza, de remélem nem sokára biztonságban hazaérkezik.

Hát igen, most a hazai vizekre vezünk, Henna következik, és az álltam a parton, és azon méláztam, komolyan mondom, ott a szállodának a medence partján álltam, és néztem, hogyan épül a gúla, és ki lesz rajta a csúcs. Aztán kiderült.

Hát persze, Gruppa József volt az, öcsi, bizony, bizony, hát ő volt a legkönnyebb. Muszáj volt. És utána robbant bele a vízbe.

0: Super DJ Rádió. Neked zenél.
1: Ez pedig már Rocco Granata. Itt a Super DJ Rádióban, kedves hallgatóim.

megérkezett a kedves Laci bácsi is. Üdvözöllek, kedves barátom, és a szupereket, akik Kukori bácsit hallgatják. Hát köszönjük szépen, Laci bácsi. Kellemes estét kívánok. És aztán mesélj, mi jót csinálsz, mit főzöl nekünk?

Kedves József, milyen a víz hőfoka, kellemese? Bízom benne, hogy jó tejtőzöl, és hát biztos vagyok benne, hogy ott a párás pohár azért ott van mellette, de egészségedre

Természetesen Laci bácsi esmét beszólt tegnap itt. Hát tegnap pedig pásztortarhonyát csinált Csemege Ubival. Hát az is nagyon finom, ügyes vagy. Jó étvágyat kívánok hozzá mindenkinek. A négyes vágányra pedig érkezik Daniel Fi, Gergely és a Parnograst ide a Super DJ rádióba.

És már is külföldi vizekre vezünk, kedves hallgatóim, és mint halljátok, nem készült belőlem se kakastarejleves, se kakastökepörköt, mert köszönet a biztonsági őreimnek, és a kedves embereknek, akik engem oda vittek és hazahoztak. Nagy-nagy hála és köszönet. Hát én sem tudtam betartani az ígéretemet teljesen, mert DJ Simon nem sikerült bedobnom a medencébe, mert ugyanis csak fűnyírógép volt a közelemben, és dömper nem volt. Szóval Jason Derulo és a Pitbull. Fire! És természetesen nagyon jól éreztem magamat, fantasztikus emberekkel ismerkedtem meg, és hát bízom benne, hogy a kedves Super DJ rádió hallgatók is nagyon jól érezték magukat.

0: legnagyobb kedvencekkel a nap 24 órájában. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Kattanj ránk. www.superdjradio.hu.
1: Most pedig következzék Auchilla. Ha szeretnél ma még

És már is külföldi vizekre vezünk Sona Confidence Band. Santorini, goodbye. És megérkezett a Viber, kedves Ádám. Szia, Ádám vagyok, és egy dalt szeretnék kérni a feleségemnek, Tündének, és üzenem, hogy nagyon-nagyon hiányzik. Köszönöm. Hát nem sokára leadom a dalt, kedves Ádám.

és már is következik a kérés, amit Ádám kért, és küld feleségének Tündének a draft előadása Dombok felett. Fogadjátok szeretettel!

Csókolom, kedves Szabados Melinda, szép estét kívánok, kellemes fülelést. Örülök, hogy itt vagy, remélem már sokkal jobban vagy. Bízom benne. És ismét külföldi vizekre evezünk, nem sokára szóljon Andrej.

És hát a Viberen bejelentkezett kedves kollégám, Szatmári Zoltán, Dreamer. Szia, főkakas, megyünk fagyizni, küldesz nekünk egy jó zenét? Hát is se kavics, kedves barátom, kellemes fagyizást. És persze a következő dal vele kapcsolatos lesz. Kellemes utat a fagyizást.

És már is külföldi vizekre elvezünk, remélem már ott vagytok a tutiba, és nyaljátok a finom fagyit. Következik még Jiggle Diamond.

És kinek örömére, kinek bánatára már csak egy órát kell kibírnod a Kukori bácsival, de nincsen semmi veszve, hisz 20 órától érkezik hozzátok Gabó Millennium Grove műsorával, 2 óra lüktetés, időtlen kedvencek és friss ütemek. Érdemes továbbra is a Super DJ

És akkor mondanám a Viber számunkat, mert bizony a Super DJ Rádiónak van Viber száma is, 0670 45 95 995. Nyugodtan zaklassátok a műsorvezetőket, hisz nagyon szeretik.

Igen, és ismét a külföldi vizekre vezünk, és a Vibe-en írt nekem Zoli, hello Super DJ Rádió, hello szuperek, Zsúnak üzenem, hogy jó garázspakolást, mindenkinek további szép napot Zoli Kőszárhegyről, esetleg valami jó pakoló zenét küldhetnél neki, köszi. Hát bízom benne a következő dal pakolásra is, jó? Hát nálam bevált, Calimera Santorini.

És látom már, kedves Dreamer barátom, Szatmári Zoli, biztos, hogy karamellát teszik citrommal, kedves párja pedig epre teszik el, de így gyümölcsel. Szóljatok, ha eltaláltam, és akkor kapok egy piros mezei bummedit. Kellemes fagyizást!

Örülök, kedves Zsú, kellemes további pakolászást kívánok, és hát majdnem eltaláltam rész arányosan a fagyi ízeit. Hát jó étvágyat hozzá, kellemes ízlelést! És biztos vagyok benne, hogy nyerítenek az ízlelő bimbók, olyan finom csoda!

ahogy DJ Schulci kollégám szokta volt mondani, mi van veletek? Semmi! Leülepettettek, mint a Z-Szab, hát akkor lássam a kezeket a magosba! Hát gyerünk szuperek, hát bulizzunk, bulizgassunk egy kicsikét!

kérdezte, hogy nem ellennék esetleg 20 óráig. Hát ez majd a hallgatóktól függ, hogy szeretnének még egy órát velem eltölteni pluszba. Ez minden rajtatok múlik. Most pedig egy olyan dal következik, természetesen magyar dal. Ihász Gábor énekelte annó, de én szerintem nagyon szépen feldolgozták. Érdemes ezt a dalt is meghallgatni. Ihász Gábor annó énekelte a dalt, Állj meg kislány!

És már is következik, Joy, Touch Me, Touch. Hát rengetegen írtok, hála a jóiknek a Viberre. Először is, hello Kukori bácsi, megjöttem bevásárlásból, ő Csörgő Zsolt, Zsoca. Kedves Mihalovics József, kedves egészségedre, a finom sörikéhez. Stang Rihád is megérkezett. Sziasztok, szuperek! Nem, szia Kukori bácsi, Pér jelen van, szervusz Rihád, kellemes zenehallgatást, és megérkezett Csányi János is. Szia Kukori bá, túlrom megszavazva, köszönöm, hát aranyos vagy, na hát már gyűlnek a szavazatok, és akkor lehet, hogy tovább maradok egy órával, egészen Gabó kezdéséig, hát addig is füleljünk.

Hát elmondanám, hogy gyűlnek a szavazatok, lesz ebből valami, kedves hallgatók. Most ismét hazai vizekre elvezünk, Dali Efigergő és a Párnógrasz következik ismét, mert hála jó égnek nagyon sok csodálatos daluk van. Ne sírj, anyám!

És nem sokára külföldi vizekre vezünk ismét, Dua Lipa következik, és Taylor Swift. Itt a Super DJ Rádióban, ahol Kukori bácsi csűri csavarja néktek a hangjegyeket és stílusokat egészen... Na, na...

esmét külföldi vizekre javelunk, nem evezünk, mert hát a hajóval mennénk, akkor jó volna, de hát sokan nem tudnak úszni. Hát azt nem is mondták nekik a hajósoknak, hogy úszni kell. Na mindegy, következik David Hasselhoff. Itt a Super DJ Rádióban. Ez is kérésre következik. Kedves barátom, kérte.

Hát nem árulom el, hogy ezt a dalt is kérték elnézést, kérek érte. Most pedig MC Szár és a Real McCoy következik. Itt a Super DJ Rádióban. És a Kukori bácsi marad egészen 20 óráig.

kedves Ugicán, fog már le drága párodat, mert nem bír magával. Most pedig következzék, ha itt lennél velem.

Hát az a helyzet, kedves Mazsi, hogy én is jártam tánciskolába, de csak takarítani. Bocsánat, nem tudom. És akkor mindjárt következik az örök Madonna, Like a Prayer.

Encsike millió puszit küld Mazsinak, és azt üzeni, hogy ő is járt a tánciskolában. Méghozzá emlékszik arra is, hogy egy-két há csacsacsa, egy-két há csacsacsa.

Szervusz, kedves Laci bácsi, jó pihenést kívánok, és köszönöm, hogy velem tartottál. Most hazai vizekre elvezünk, a Hooligans következik, és a fél ember. És Mazsi is puszíja Encsikét, átadva

azért bízom benne, kedves Super DJ Rádió hallgatók, hogy nálatok is eléggé rendesen befütöttek, nehogy már csak én izzadjak egyedül. És lesz még ennél melegebb is.

Bizony, kedves Pazsi. Hát igen. És most ismét hazai vizekre elvezünk, kedves hallgatóim, szóljon Josh! Gyere, csináld még! Még, ennyi nem elég!

És már is megérkezett a Viberre. Bagyesz a hegesztő. Szia Kukori bácsi! Jelen Csorvásról üdvözöllek téged és mindenkit, aki a legjobb rádiót választotta. Sziasztok! Hát köszönjük, hogy itt vagy, kedves Bagyesz Csorvásról. Kellemes fülelést!

A Super DJ Rádióban, ahol még Kukori bácsi próbál megszórakoztatni benneteket egészen 20 óráig. 20 órától pedig Gabó érkezik hozzátok remek műsorával. Érdemes továbbra is a Super DJ Rádiót hallani.

0: legnagyobb kedvencekkel a nap 24 órájában. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Kattanj ránk. www.superdjradio.hu.
1: És már is érkezik hozzánk DJ Ötzi. Hát gyerünk, gyerünk. My Bonnie's Overturn.

És már is száguldunk a Porséval és a szerelemmel, szóljon Cserát és Zsuzsa itt a Super DJ Rádióban.

Emlékszem, mikor annak idén általános iskolások voltunk, és megláttunk egy ilyen autót. Képzeljétek el, hogyha lett volna fényképezőgépünk, akkor lefényképeztük volna magunkat vele, de mivel úgy jártunk, hogy mint Schweik, aki szintén fényképezett volna, de nem volt fényképezőgépe.

És már is következik Real McCoy itt a Super DJ Rádióban. Igen, ahogy írott kedves Elcsike, annak idején még nem volt mobiltelefonunk, sőt, keveseknek volt fényképezőgépe is, igen. Akkor még az iskola köpeny volt a kötelező. Hát ebben én is kirívó voltam, mert nem mindig voltam, de meg volt érte a jutalom, minden is, onnan is. De hát akkor is én voltam Kukori bácsi, csak akkor még nem így hívtak.

És már is megyünk tovább a London Boys-szal, itt a Super DJ Rádióban. És még alig több mint 20 percet kell kibírnotok velem, és 20 órától érkezik hozzátok Gabó remek műsorával. Érdemes továbbra is a Super DJ Rádiót hallgatni.

0: És ismét emléket ébresztünk elég rendesen, nem sokára következik Iász Gábor. A dal címe pedig Múlnak a gyermekévek.
1: Száz százalék sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk.

akkor, kedves Zoca, Zsoca, felfrissültetek, te is, meg a macska is. Kellemes fülelést, és szép estét.

És ismét emléket ébresztünk, nem sokára következik a Bad Boys Blue és a Europe Woman. Csak óvatosan a mozgással.

bizony-bizony elérkezett a műsorom vége, már csak a búcsúdalom maradt hátra, a szokásos, amit sajnos nem tudtam a találkozón lejátszani, mert valahogy hiton felejtettem. Hát ilyen az élet. Kívánok mindenkinek nagyon szép estét, azért próbáljatok megpihenni, hiába van nagyon meleg. Egyre melegebb lesz, kedves hallgatóim, szóval nagyon figyeljünk oda, nagyon sok folyadékot igyatok. Köszönöm mindenkinek, hogy itt voltatok velem határon, innen határon túl, ott is, ahol a kis Kultafalku Malasztúr. Legyen szép az estétek, fogadjátok Gabót nagy-nagy szeretettel, biztos vagyok, hogy kitesz magáért. Érdemes továbbra is a Super DJ Rádiót hallgatni. A búcsúzó zeném a szokásos lesz, Daniel Figelgőtől, elmegyek, elmegyek. A héten még többször fogok jönni, még a pontos időpontot nem tudom, ezért figyeljétek a műsor tájékoztatót. Valahogy jelzem, vagy füstjelekkel, vagy írásban, vagy szóban. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Legyen szép az estétek, és hallgassátok a Super DJ Rádiót, érdemes. Sziasztok!

És aki beteg, az természetesen mi hamarabb gyógyuljon meg. Ebbe a melegbe biztos, hogy nehezebb, de figyeljetek oda magatokra. És mint említettem, ígyatok nagyon sok folyadékot, lehetőleg szeszmenteset. És fogadjátok Gabot nagy-nagy szeretettel. Szép estét mindenkinek, sziasztok! És köszönöm mindenkinek a jó kívánságokat, hasonló szépeket, jó kívánságokat.

Szép jó estét mindenkinek, hölgyek, urak! Köszönöm szépen először is Kukori bácsinak az elmúlt 2 óra plusz egyet, illetve a túlórát is, remélem jó szórakoztatok. Én Gabo vagyok itt a Millennium Groupval. Örülök, hogy ismét velem tartatok. És a mai napra hoztam igazi jó kis forrós lágereket, amivel fogunk kezdeni. Az M83, egy francia indie elektronika formáció, és az ő legnagyobb slágerük, amelyet a svéd Progressive House zseni Erik Pritz költöztetett át klubos verzióba. Kezdjünk tehát ezzel!

úgy, hogy szokott lenni. A Viber számunkra várom az üzeneteket, ami a 0670-459-5995-ös. És természetesen a dobogó első és második fokán itt van velünk Encsike és Isa István is. Sziasztok!

Ha már egyszer szóba hoztam a meleget és a forróságot, menjünk is tovább egy Svájc iráni Samim anno mindent letarolt Minimal House zenéjével. Igazi klasszikus harmonikás ritmussal. Ez a Heater.

Tippit visszaszámolt nekünk BKG, aki elkövette ezt a bootleget. Pantesz is beköszönt hozzánk. Ő egyébként Csorbásról hallgat minket. Szavasz! Tehát, ahogy említettem, ez a svéd Jenny Avicii örök dallama találkozik a francia hip-house duo a Syndicate of Love klasszikusával.

Ők egyébként Greg Nottal együtt hozták létre a Sunshine Day-t. Jó kis pumpáló zene erre a meleg napra.

Az atlantai kán király hív minket egy kis ivászatra. Ahogy ezt Kukori bácsi többször is elmondta ebben a nagy melegben, figyeljetek arra, hogy mindig legyen megfelelő folyadék a szervezetetekben.

hiszem ennyi ital után. Elég is volt belőlük. Pörögjünk is tovább Svédország felé. Ahol Otto Nose vár minket milliónyi hanggal, ez a Million Voices.

egyébként Otto Nóz ezzel az egyetlen ikonikus ének témával írta be magát az elektronikus zene történelem könyvébe. És aki például most következik, ez egy magyar előadó lesz,

of Katitát a lemezjátszókon. A dal címe pedig a What About You, Dreams. Pontosabban What About My Dreams, amely zenét DJ Junior mixelt.

vannak dalok, amelyeknek jól áll egy kis remix, mint például ennek. És vannak olyanok, amelyeket igazából érdemes eredeti verzióban meghallgatni. Ilyen jön most hamarosan.

Igazi francia house, elegancia. Arno Kosz hoz nekünk egy kis finom, rendkívül dallamos, érzelmes, progresszív felvételt.

Arnó barátunk után pedig egy brit szól énekes következzén Jamie Woon-nal. Igazi melankolikus vokál.

Az orosz énekesnő és a német buli felelős Dijamo kettőse után. Ismerős dallamok, a Mojo félőrő klasszikus Richard Gray és az olasz tech house mester Federico Scavo gondolta újra.

muzsikáért épp az imént, hogy ezek az ütemek aztán igazán jó vezetéshez. Én csak annyit kommentáltam neki itt a Viber falon, hogy csak óvatosan a kilométerekkel és a sebességgel, mert drága a fotó. És egyébként aki úton van, annak jó utat és baleset közlekedést kívánok.

pont jó ez a nóta arra, hogy megemlékezünk ki kicsit Avicii-ról. Zseniális dallamaival valami maradandót alkotott mindörökre mindenkinek. És úgy érzem, hogy ez a Grammy-díjas Adele szívbemarkoló hangjával együtt egy csodálatos nóta lett.

Sánchezben nagyszerű kettős után következzék egy magyar hazai Premium House nagymestere, Essential, és a No End formáció összeálltak. Ez a Say It Again. És akkor mondom is, a Viber számunk a 0674 59 95-ös.

már magyaroknál voltunk, maradjunk is a magyaroknál, pontosabban a B-Sensualnál. A páros ugyanaz, a No Endel. Azonban itt egy testvérek jönnek a vokállal, király testvérek. Linda és Viktor hozták el a tőlük megszokott világszínvonalú vokált.

És sok magyar után maradjunk még nálunk. Áldog Zoli és a fantasztikus Tóth Gabi popdalát a hazai Flame Makers produció formálta át egy kőkemény klubhimnusszá. Menjünk ezzel tovább!

tenderek után pedig evezünk tovább Olaszország felé. Igazi úttörőkkel lesz dolgunk Benny Benassival és R&B sztárral Chris Brownnal.

fantasztikus emberek után egy egész baroknyi csapat fog következni a holland Bingo Players-szel, a brit legenda Fatboy Slim-mel és a német Mogwai-jal.

erre a kőkemény nótára. Putyer Lajos is bejelentkezett. Szavasz Lali, szép estét neked! És amivel pedig megyünk tovább, az a kecskeméti minimál techno úttörő, Chris Lawyer és Tommy zseniális lágere. Ez a We Gonna Feel It.

Lisz és Tomi barátunk után, akik megérezték, hogy mi jön. Bizony, jönnek a hollandok ismét. Pontosabban J-Testik, aki újjáélesztette a 90-es évek ikonikus rave és breakbeat energiáit.

Az Afternoon Good után pedig egy svéd electro house duo, Dead Alive jön, akik a pecsgőlócsolásról és a banárokról és a megalkulást nem tűrő zúzós ütemekről lettek híresek.

és az imént volt egy Prodigy nóta. Menjünk velük tovább! Ez azonban a Serb Tech House producerek feldolgozása. Vice D és Cobb. A nemes nevük. És amit újra gondoltak, az a Magic People, Voodoo People.

Pák után pedig ismét egy hazai széna, két is jól ismert alakja. Akik nem másak, mint Diamond és Louis. A szám címe pedig a Leak. I don't drink enough. Na tessék, a hölgy pedig azt mondja, hogy nem jó teleget. Pedig a zene elején, illetve a mix elején volt egy nóta, ami kifejezetten

A dögös klubszene után pedig egy német-török származású Dennis Koyu ezzel a monumentális trackkel fog következni, aki a progresszív és a Big Room House aranykorának egyik alapkövét tette le ezzel. Ez a Tung.

és a német-török származású Deniz Koyu után tehet. Menjünk tovább New Yorkba, egy igazi hardcore rapperhez, DMX-hez. Akinek egy igazi

agresszív klubcságere kapott kőkemény orosz nő elektronikus lüktetést. Aki pedig ezt elkövette, az nem más, mint DJ Solovej.

New York-i party up után pedig repülünk tovább Puerto Rico-ba, ahol egy igazi reggaeton király Don Omar világsláger vár.

Puerto Rico után megyünk is tovább a brittekhez. Egy igazi disco house ikon, Joey Negro klasszikusát, a Crazy Biza magyar páros szabta át. Ez a Must Be The Music.

Joey Negro után pedig menjünk tovább igazi különleges ritmusokkal Mauro Mondello tollából. Pontosabban zenetárjából, amelyet aztán a német house veteránok Lissát és Boltank duó alakított át.

még itt mindig a Millennium Groove velem Gabóval. Még egy fél órán keresztül vagyok veletek. És ha már egyszer egy ilyen kis spanyolos verzió volt itt a lemezjátszón, jöjjünk tovább ezzel. Szintén ismerős lesz Michael Teló. A brazil csibész.

stílus marad, az előadók változnak. Jöjjön a német Milk & Sugar Duo és a belga Viacom Dios 2-se. Egy lengyel srác, baba volt, aki ezt tolmácsolta nekünk most.

németek után németek, ismét német-török legenda, house legenda, Mouse T és Hot and Juicy. Ezen óta valamikor 98-ban került a polcokra, azóta is ikonikus sláger.

Rebellion után. Ismét menjünk brit területekre, ahol a technoguru Radio Slave és a magyar hazai Minimal House, illetve technohős Chris Lawyer sötét hipnotikus energiái csapnak oda.

Radio Slave után pedig Stefano Noferini. Egy kis olasz tech house-zal és egy kis tribal-lel fog minket megörvendeztetni.

Kereken 14 évvel ezelőtt az ausztrál énekesnő Tira Arena drámai vokája és a The Rock Project dance klasszikusa és a Cherry Coke Alex Páros dinamikus verzióba került itt. Ide a polcokra és hozzám is!

kőkemény ütemek így szerd estére. De hát ezt adták nekünk annó a 2010-es évek. És nagyjából ez a mai válogatás erre az időszakra koncentrált.

most megnyitott.

Ez az utolsó eltűnóta, az Example Di Bancello kettőséből jött, amelyet egyébként Humboy Peachy és Max Taylor, illetve Roberto Vini mashupolt meg.

És ha már emelgettük Hanvait, maradjunk nála is létre a Jákosnál. Igazi közös rádiós sikerdal. És háttérben pedig persze ott van Max Taylor is. Én ezzel a nótával búcsúzom tőletek. Köszönöm, hogy itt voltatok velem. Köszi a sok üzenetet. Gyertek máskor is, kattanjatok ránk. És tudjátok, a jó zenőrök.

végére még egyszer elköszönök tőletek, szavaztok! Jövök legközelebb is, hogy mikor azt nézzétek majd meg a Facebook oldalon. És persze maradjatok velünk holnap is, és a hét minden napján. Szavaztok!

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: Sziasztok, szuperek! DJ Pumas vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is!
1: Emlékeket ébresztünk! Szuper DJ Rádió! Csak neked zenél!

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.
1: Hungarian Web Radio Station.
2: Super DJ Radio.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-2271-756.
1: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.